0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Szocialista munkaversennyel termeljük a szebbnél szebb textilanyagokat és jószabású divatos ruhákat. Emelkedő életszínvonal. Mind több és több árut termelünk. Porcellán és üveggyártásunk művészi termékei között válogathat tetszése szerint.

jobban mérték után sem készülhet, de ha anyagra van szüksége, az is nagy választékban áll rendelkezésére. Előrékenység és udvariasság jellemzi a szocialista kereskedelmet. Rádiót, hanglemezt, háztartási cikket, paplant, szőnyeget, gyermek, felnőtt, mindent megtalál az állami áruházban. Mindent egy helyen. Állami áruház mindenütt. Állami áruház a dolgozókért.

Úgy hiszem, hogy ez a nagy szerelem a fejembe száll, mint a koktél és a rum vagy a gin. Az a gondolat, hogy van valakim, kínzóbb méreg ez, mint a kokain.

0: Ez a két mafla nem tud semmit se elintézni. Na de most én a kezembe veszem a dolgot! Aztán?
1: Aztán lesz pénzünk rakásra, mosásra, lakásra.
0: Ez bizony, babám, láb, szemem és pár.
1: Ez gubán, szabóra, ez dohány, adóra.
2: Sokok a Popovics!
0: Szemembe néz, a paklik ész, légyberész, szikremész, nem kell ahhoz semmi ész.
2: Szemembe néz,
1: igen nehéz,
2: így beszélsz, úgy beszélsz, holnap úgy is tönk.

0: Ne menjen moziba! Mozi újság nélkül.
1: Orion Rádió, a világesemények krónikása, a mindennapos mulattató.

con te beppe pago, poco dinni che mi paro. Ditele, ditele, essere sverezere, o chi voldo facita beppe meg, meg, meg, o chi vano su chi forna, chi denui che pari scoria. Ime sciarpo da posto mo fotografia, qui ti lec mi te disco nari ra, ra, ra, che dia dis, che dia dis, che dia dis, che dia dis, che dia dis, lehet az aki ma mi. A ti venne körökre lakója lehet, de ha nem felelek meg egyednek a Dunának, mi sem megyek, mert egy, kettő, három, akad én nékem, mit várom. 11, 21, 1051, aki volt.

Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Holnap csütörtökön, október 28-án reggel 6 órakor kezdjük adásunkat a Vöröskereszt Bajtársi Rádió szolgálatával, 10 az otthon. Ébresztő 6.25-kor, majd torna, reggeli zenénket 6.45-kor kezdjük meg. Közben híreket mondunk 2 órakor. Német, román, szlovák, ruszin és szerb nyelvű hírek 8 órakor, rádióiskola 8.30-kor. Budapest 2288,5 méteres hullámhosszon, adásunkat 17 órakor kezdjük, német, román, szlovák, ruszin és horvát nyelvű híradással. Francia nyelvoktatás 19 órakor. Johann Sebastian Bach Máté passziója 19.30-kor. Őszi estén címmel hanglemezek 21.50-kor, hírek 22.40-kor, Budapest 2.

nem is tudom, mi van ezzel a kalappal. Az előbb még semmi baj nem volt. Csak amikor az a behemolt, szemtelen, fasos belém kötött, de meg is jártam, mert két akkora nagy pofon kaptam tőle, hogy biztos akkor vagadt meg ekkorán ez a büszke, daszos fejem nekem. Biztos részeg minden járok elő, az is lehet, hogy a ruhatváros cseréltek ki az én aranyos kis kalaponot. Jaj Istenem, hát mit is csinálok én kalap nélkül? Megfázik a kis fejem, én akkor meg nem iszom. Nem iszom, mert harapom, ezért tudni akarom. Miért kicsi a kalap, miért kicsi a kalap?

0: Kedves hallgatóim, itt állunk egy pesti bérház kapuja előtt kíváncsi mikrofonunkkal, hogy megmutassuk, hogyan töltik a dolgozók a pihenés óráit. Íme egy idillikus kép. A férje az erkélyen olvas, felesége valószínűleg a hűszobában élvezi a pihenés csendes óráit. A konyha felől hallatszik a zaj, mintha dunsztos üveg tört volna össze. Itt bizony még nem alszik a háziasszony. De Kovácsné aztán csak ugyan pihen. Ő még a szabadságát tölti. De miért van felkötve a karja? Talán megerőltette? Nézzük csak a következő emeletet. Katóka gondtalanul játszik babájával, de hol van Pistike? Ejnye, Pistike, mintha kipenderítettek volna a konyhából. Biztosan ideges anyuka, bizony, nem kis dolog a napi munka után órákig főni a konyha forró levegőjében. Mikrofonunk már türelmetlen, nézzünk fel Szabóék csendes otthonába. Íme, kedves hallgatóim, nem érdemes otthon befőzni.
1: Időt, pénzt, fáradtságot takarít meg.
2: Vásároljunk konzervet!
3: Életéből legszebb emlék, Mascarától egy jó fénykép. Mascarád, Szent István körút 15.

remélem, hogy megérem. Búza nő a csapatéren, s újra fürdünk tejbe, vajba, majd ha szüret lesz Tokajba.

Kontolán panaszok, én leszek orvosa, kezdje el, csak nem fél, szóljon hát a kedvemért, nem jó élni egyedül, ez lesz a baj csupán. És ilyenkor menekül az orvosság után, nyújtsunk rá!

új csontra kedvesem, s mondja el csendesen, miért nem járt nálam rég, és a szíve fája még. Van talán panasza, én leszek orvosa.

szerelem, szeretnénk tudni azt, hogy ennek mi az oka, hogy maga rám se néz, mondja, kicsoda maga. Greta Garbo, Tomitisa Pejlova, sose voltak olyan sztárok, mint maga, na ne mesélje, én tudom azt, hogy úgy itt teret régen, nem igaz.

úgy érzem, hogy maga lesz a végzet. Azt hiszem, hogy megbolondít a szerelem, szeretném tudni azt, hogy ennek mi az oka, hogy maga rám se néz, mondja, kicsoda maga. Greta Garbo, Tom Mix és a fejlova, sose voltak olyan sztárok, mint maga, na ne beszéljen.

Egy perc alatt 42 különböző remek felvétel készül 36 forintért. Minden kockája tökéletesen nagyítható. Készíti a Magyar Divatcsarnok fotóosztálya. Rákóczi út 74.

kitéptem én a múlt lehult fakult virágait. Ezentúl már nem kergetem az élet összetét.

0: kislány könnyen győz.
1: Nézz a szemembe, és mondjad, hogy szeretsz-e még.

egyszer már elmúlt a nyár, mit ér a legszebb?

aki vízzel főz, az a kislány könnyen győz. Esze azon jár, amit nagyon vár, hogy egy férjre akad-e már. Aki vízzel főz, az a kislány könnyen győz. Fog egy legénykét, viszi szegénykét, s oda adja hamar a kezét. Mire asszony lesz, bizony inkább vesz, mint tesz, csak a korzón lóg, mivel a konzervek is jó. Aki vízzel főz, az a kislány könnyen győz. Bizony nem is sír, nevet, ha nincs sír, viszont ha nincs só, neki az is jó, hisz a legjobb.

0: Hier ist Deutschland. Der deutsche Kurzwellensender grüßt seine Hörer und Freunde in Nordamerika mit: Wir danken jedem unserer Hörer für die vielen freundlichen Briefe, die wir von Ihnen erhalten, und wünschen Ihnen weiterhin guten Empfang. Der deutsche Kurzwellensender bringt Ihnen täglich die Heimat in Ihr fernes Heim. Schalten Sie sich ein, wenn das Rufzeichen ertönt, mit dem wir uns nun von Ihnen verabschieden.
1: Hajdan végtelen karavánok szállították, királynők féltett kincse volt, arannyal, drágakővel mérték. A rossz emlékű közelmúltban csak a kiváltságos gazdagok vásárolhatták. Ma a fejlett kozmetikai ipar ezer csodáját minden dolgozónő olcsón beszerezheti, ápolhatja magát, sokáig megőrizheti fiatalságát, üdeségét, mert a magyar kozmetikai gyárak az árakat lényegesen leszállították.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchspur mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Nótát cigánnyal húzatok. Csokrot Wekkinger és cigánytól hozatok. Virágüzletek a Baros kávéháznál és a Lövöldetéren.

Kipos édenpanzió Balaton lelle. Elsőrendű elegáns modern szobák, magyar, francia és diétás konyha, saját strand, gyermekeknek szakszerű ellátás. Tulajdonos Lukács Jenőné, Budapest 5. kerület, Légrádi Károly utca 35.

Jaj a Heli, jaj a Heli, olyan szép volt, mint a libanoni szédrus kertben a rózsák, akár az a tojapár. Jaj a Helén, szemek ége olyan titoktatos, mint tengernél a tenger, szívem oly heves ember.

0: szerelmes vagyunk, hogy oda megyek.
1: Rám vár az a gyönyörű lány.
0: Jaj, a Helén, jaj, a Helén, olyan szép volt, mint a libanoni cédrus kertben a rózsák, akár a datolja bár.
1: Jaj, a Helén, jaj, a Helén.

Halló, halló! Elhangzott Katak Bajatló, Leonka való Bajatlók operájából énekel Felkörnyei Béla. A másik oldalon Sarjapin énekeli Maszne elégiáján. 1941. szeptember

egy rendes ember este otthon ül, hogy rádiózik rendületlenül, hogy asszonyának udvarolva dalolgat, amíg szíve elolvad. A múltja és a lelke hófehér, a legszolidabb házi koszton él.

esti rumbán egy rendes ember hitvesével jár. A hölgy fodrász előtt hütyülve vár, és ha közben térdig nő a szakála, azt is rendben találja. Szenvedélyes szeret, és olvad, mint a hó, csak kérem, ilyen férfit

rendes ember este otthon ül, és rádiózik rendületlenül, vagy asszonyának udvarolva dalolgat, amíg szíve elolvad. A bultja és a lelke hófehér, a legszolidabb házi koszton él, és

0: Be kellett menjünk ebbe a kiállítási csarnokba. Egy piros és kék neonfények csillognak, és zene is szól, itt valami rádióról.
1: Hát ez tetszik magának. Remélem, hogy itt is tanulunk valamit.
0: Ezek lámpák, rádiólámpák.
1: Igen.
0: Ez úgy látszik egy rádiónak a belső berendezése.
1: Nagyon maga, ma egész rádió, de milyen lámpák? Embernagyságú lámpák. És alatt a színesen világító neoncsövek. Ez egy rádiókészülék?
2: Igen, ez egy hálózati rádiókészülék, egy 2 plusz 1 lámpás hálózati rádiókészülék.
1: Ezek az égő neoncsövek mit mutatnak?
2: Ezek az égő neoncsövek mutatják a hálózatba menő áramnak, illetve az antennáról a rádióban végbe menő áramnak az útját. Mégpedig a tekercstől a transzformátoron keresztül a lámpák felerősítésével egészen a hangszóról.
1: Igen.
0: Ott azon a háztetőn azok a hullámok, a hanghullámok, amiket bemutatnak ilyen...
2: Azok az elektromos hullámok, amiknek a villanását itt látjuk, igen.
1: Legalább látja most már a hullámoknak az alakját, azok valóban olyan alakulat. Itt nagyon szellemesen lehet követni az erős áramnak az útját, aztán a rádió hullámoknak, és még a beszéd hullámoknak is az útját. És ottan mit gondol, mi az a villódzó fény a lámpák belsejében?
2: Ez a villódzó fény, ez az elektromos emisszió, az elektronoknak az áramlása a rácson keresztül.
1: Na igen, Nagyászontól kérdeztem, és kolléga úr felállt, hiszen tudtam, hogy tudja. Most mi van még itt érdekes?
0: Elhalványodott az a szál, az mit jelent?
1: Na igen, tényleg halvány lett a villódzószál, majd baj van.
2: Az elhalványítása azt jelenti, hogy a lámpának a teljesítőképessége romlik, és a lámpa kicserélésre szól.

A tanulság jó emberek, az a tűz, aki megegy, ne lépjen a pódiumra, te lóhó!

örök reszkében. Soha se tudod meg, hogy úgy, mint én, nem szeretett még senki sem. Érzem, hazudni fogok neked, mert azt akarom, hogy szeress, ne tudsz

Kedves hallgatóinknak ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Kassa holnapi külön műsora. Hírek magyar és szlovák nyelven, műsorismertetés 11:40-kor. Grieg első per bűncvitje 16 órakor. Rutin műsor kassán 16:15-kor. Polina Dietrich Miloslavska és Szocskov András rutin népdalokat énekel. 17 órakor Kassa átveti az idegen nyelvű híreket Budapest 2-ről, új magyar zongora muzika gyermekeknek címmel. Bocskai Imre zongorázik 17:30-kor, Költők az édesanyáról című műsorszám 18 órakor Kassán holnap. Összeállította és az összekötő szöveget írta Hunyadi István. A verseket Szapári Sándor mondja el. Számzene 18:25-kor. Egyébként Kassa Budapest egy műsorát adja.

Szilinkat, szilinyolc, cilinderes, kocsin vékendere. Viszem a babát, Julcsika, Tercsike, jönnek velem Ercsibe kávéval. Vár a nagymamát, várhat a nagymamom meg a kávé, mert a vasárnap csak a babámé. Négy cili, hat cili, nyolc cilinderes kocsin vékendre, viszem a babát.

Bárdi Csui Kölni víz. Kapható kizárólag Bárdi parfümériákban. Rákóczi út 1, Rákóczi út 50.

0: Fogonyi Károly honvéd üzeni Ózdra, édesanyjának, feleségének és rokonainak. Jó és egészséges vagyok, szeretettel gondolok rátok. Mindenki szeretettel csókol, a viszontlátás reményében, Károly.
1: Kapitopál honvéd üzenem, Losanzra feleségemnek, kisfiamnak, édesanyámnak és nővéremnek. Egészséges vagyok, jó vagyok, szeretettel csókolok, a viszontlátásra.
2: Richter Rudolf honvéd üzeni Losanzra kedves feleségének, kislányának, szüleinek, jól vagyok, egészséges, szeretettel csókol mindnyájatokat, viszontlátásra, Rudolf.
3: Szabó Lajos honvéd üzenem Miskolcra, feleségemnek és fiaimnak, hogy jól vagyok és egészséges vagyok, csókolok benneteket, apátok.
4: Szabad Közút Rádió Budapest. A pontos idő 22 óra.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Valóban élvezni a Balatont hajóúton lehet. Pormentes jó levegőn idegcsillapító a hajókázás. Gyönyörű a partok változatos képe és a víztükör ezerféle színjátéka. Szórakozásra az olcsó kiránduló és esti zenés sétahajók adnak alkalmat.

megesküszünk. Nátuka megyünk Kubába, ott a pálma fákonába, megtanuljuk a kariókát. Mindent úgy teszünk, mint a kubaiak, szalmarok olyan arcoknyas, hallgatjuk naponta e mozsikát. Reggel ébredünk, húgó madarak talával, hétköznapokon banánnal megelégszünk, no de vasárnap. Más gyönyörű örömre is van remény, bár csak hamar oda mehet.

Két napokon banánnal megelégtünk, no de vasárnap. Másik gyönyörű örömre is van remény, már csak hamar oda mehetnénk, boldogok lehetnénk.

csak megcsókolta, cselnimult az ongorán a húr. 16 éves volt és szőke, csak hatodikába jár, és nem nagyon szerette a fekete zongorát. De most azóta, Gyuti imádja, csak azt kívánja, végre azon a zongorán. Legyen szünet, végre azon a zongorán.

0: Nem kell tolongani, várakozni. Adja le kosarát, vagy egy cédulát, vagy telefonon rendelje meg a közértben a kívánt árut, és később becsomagolva átveheti.
1: Az államrendőrség pénzi kapitánsága Jamó Györgyné született Gergelejt Julianna, pécsi napszámos nőt, azért, mert lakásán engedély nélkül rádiókészüléket tartott birtokában, 4 napi elzárása elváltoztatandó 10 pengő pénzbüntetésre ítélte.

0: akárhogy is nézem, két nap van az égen.
1: Mi ez, hogy így ragyog? A nap egyedül én vagyok.
0: Napnál is fényesebb ő, pedig csak egy kis cipő. Megfejtjük mi a csodát, bizon krémmel ápolják.
1: Bízzon a bizon cipőkrémben!

lemondani rólad, oly nehéz színészi alakítás. Semmivel sem voltál

0: magát várom.
1: Kiderült, hogy a leghasznosabb befektetés egy 5 forintos államsorsjegy, mert 50 ezer forintot nyerhet vele. Húzás március 7-én.
2: Говорит радиостанция «Освобождение».

0: mintha fátyol borítaná, olyan kevés fényt ad a megfeketedett, sok áramot fogyasztó régi izzólámpa.
1: Cserélje ki sugárzó fényű új tungsram izzólámpára.
2: Remember, if dandruff is your problem, ask for Fitch's Dandruff Remover Shampoo. It's the only shampoo made whose guarantee to remove dandruff is backed by one of the world's largest insurance firms. No other shampoo can make this statement. Ask for Fitch's Dandruff Remover Shampoo at your drug or toilet goods counter, beauty or barber shop. Fitch's

kann man sich hier nur so betragen.

0: Follow us also on Facebook for the latest news about 12 Channel Radio.
1: Kedves hallgatóink, a most elhangzott milléniumi muzsikáló album című műsorszámot Szatmári Antal írta és állította össze. Közvetítőt Pilvási Margit, Udvardi Tibor és Laurisi Lajos, az operaház tagjai, valamint Orosz Vilma. Az összekötő szöveget Ajtai Andor mondta el. A rádió szalonzenekarát és az énekegyüttes Berta István vezényelte. Rendezte Balogh Pál. Hangfelvétel volt. Körülbelül 3 perc múlva, 21:40-kor hírek következnek.

0: Lótát cigánnyal húzatok, csokrot Wekkinger és cigánytól hozatok. Virágüzletek a Baross kávéháznál és a Lövölde téren.
1: NW 4870 kilociclos, onda corta.

alsó csengeren, alsó csengeren áll, vagy 30 ház. Alsó csengeren, úton, útfelen szép lány van, vagy 100. Egyik tudja ezt, másik tudja, azt nyelvük folyton jár. Hallom rólam is most egy kis, amis nótát folynak már. Kérdezték, hogy láttam pár.

Sisuda, mulatni kell. Szép baba, egy-kettő gyere velem, éjszaka, fokkal te a szerelem. Tíz után a kapu zárul, tíz után nyit a lokál, a lábat szedjet is mulassunk.

Rakba, 10 után mulatni kell. Szép baba, egy-kettő gyere velem, éjszaka sokkal szebb a terelem. 10 után a kapu zárul, 10 után nyit a lokál. A lábat tegyet, kis mulassunk

0: Mindenem!
1: Az ideáltól való. Ideál, Terész körút 44, Britannia szállóval szemben.
2: Következik Gödöllői Vidák Józsi és Cigány zenekarának hangve.

0: és a közvetítő állomások. Kedves hallgatóink, dr. Szentgyörgyi Albert, egyetemi tanár nyilatkozik a mikrofon előtt. Utána a Nobel-díj magyar nyertesével beszélget Csíh Szabó László doktor.
1: Kedves hallgatóim! Néhány napban ott megszólalt egy este csöndes szegedi lakásomon a telefon, és egy baráti hang jelentette Stockholmból, hogy az idei orvosi Nobel-díjat nekem adták.
2: Den moderna dansmusiken från Vinterpalatset i Stockholm, spelad av Lulle Elborgs orkester, fortsätter med Tea for Two.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Tibor a jobb hátvéd helyén van, és Buzánszki a jobb szélső posztján egy pillanatban az angol térfél közepén. Most ívelődik át Budai felé a labda, aztán Kocsisi, Kocsis fejjel Puskásnak adja, 16-oson vagyunk, Puskás fölemeli, Hidegkuti lő, gól! A játékvezető nézi már az óráját, amikor Remzi vágja most előre a labdát, és aztán vége a mérkőzésnek! Vége a mérkőzésnek! Megszületett a ragyogó diadal! Zúgatap 6-3-ra győzött a magyar csapat Remziben!

0: Két ballát, két karikanát, kell egy mai fiúnak legalább. Egy kis szesz, már jöhet a jazz, és egy óra múlva táncbajnok lesz.
1: Egy fiú nálam, ő a taktus, s már helyre áll a jó kontaktus. A csúfa már nem egy nagy aktus, egy lépés hajra, egy dalra csupán. Egy taktus.

0: You have just heard That Girl Over There, Foxtrot, played by Alfredo's New Princess Orchestra.
1: Kedves hallgatóink, számzenét végett ért. A pontosan 1 óra 30 perc.

0: lapondom, magyarul, hogy beauty, beautiful. Itt
1: hello, baby!
0: Ma este szabad, és jobb dolga nincs.

szépen nincsen, ha velem marad. Hello, baby, megvárom magát, ha tetszem magának, ne várjunk tovább. Miért mondja angolul azt, hogy maga beautiful, inkább mondom magyarul, hogy beauty, beautiful. Hello, baby, ha este szabad, és jobb dolga nincsen még.

tonalul, olyat is tud, amiről az iskolába kukkot se tanul. Egy kis csóktan nem is szerepel, pedig ez is kell, magánszorgalomból ebből minden kis

Tenkis lány ide hatontúl, sőt azon alul, olyat is tud, amiről az iskolába a kukkot se tanul. Egy kis csóktan nem is szerepel, pedig ez is kell, magánszorgalomból ebből minden kis lány.

0: A heti programot illetően azzal kezdem a megbeszélésünket, hogy a mai napra én szeretnék műsort ajánlani.
1: Tessék!
0: Az egyik a rádiózenekar adása 21 órakor a Kossuth Rádión.
1: Mi a műsor?
0: Dvorzsák Új Világ szimfóniája.
1: És mi a másik?
0: Ugyancsak a Kossuth Rádión 22 óra 30 perckor adásra kerül Mihály Ivánovics Glinkának, a nagy orosz zeneszerzőnek életregénye.
1: Helyes, tehát ma este meghallgatjuk ezeket az adásokat.
0: Igen.
1: És ezzel egyidejűleg felhívom a figyelmét arra, hogy holnap a Petőfi Rádió 19 óra 40 perckor Puccini Turándot című operáját közvetíti.
0: Ezek szerint tehát csütörtökön meghallgatjuk a Turándotot.
1: Pénteken menjünk moziba.
0: Melyikbe?
1: A Fórumba. Egy új kitűnő szovjet filmet mutatnak be, a Becsületbíróságot. A film Alexander Stein forgatókönyvéből készült, és a szovjet értelmiség körében játszódik. Halljuk a tervet szombatra.
0: Szombaton menjünk el az operába, Muszorszkij Hovánc Csíner című dalművéhez.
1: Helyes. És vasárnapra, ha megengedi, én ajánlok egy kedves tavaszi programot.
0: És pedig?
1: Kirándulást, egy kis túrát.
0: Hová?
1: Az Újpesti Természetbarátok Egyesülete kirándulást vezet Kevélyek és Oszolj vonalán keresztül Pomázra.
0: Remek, benne vagyok. És hol találkozunk?
1: Vasárnap reggel 7:30-kor Újpesten az Árpád út és Bajcsi Zsinszki út sarkán. Helyes?
0: Kitűnő.
1: Na, és 17-én hétfőn...
0: Menjünk el a Városi Színház nagyzenekari estére, Komor vezényel. Közreműködik My Nabdik Gordonka művész, a műsor a következő, Szabó Ferenc Moldován rapszódia, Dvorzsák Gordonka verseny, Hacsatúrián Állarcos bászvic és Dükká Dűvészidas.
1: Jó mulatás!
0: Magának is!
2: Ki mint vett, úgy arat, 6 forintos államsorsjeggyel 60 000 forintot nyerhet.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Be kell, hogy menjünk ebbe a kiállítási csarnokba.
2: Mi?
1: Piros és kék neonfények csillognak, és zene is szól, valami rádióról.
2: Hát ez tetszik magának. Remélem, hogy itt is tanulunk valamit.

0: ezek lámpák, rádió lámpák.
1: Igen.
0: Ez úgy látszik egy rádiónak a belső berendezése.
1: Nagyon magam, egész rádió, de milyen lámpák? Embernagyságú lámpák. És alatt a színesen világító neoncsövek. Ez egy rádiókészülék?
2: Igen, ez egy hálózati rádiókészülék, egy 2+1 lámpás hálózati rádiókészülék.
1: Ezek az égő neoncsövek mit mutatnak?
2: Ezek az égő neoncsövek mutatják a hálózatba menő áramnak, illetve az antennáról a rádióban végbe menő áramnak az útját. Mégpedig a tekercstől a transformátoron keresztül a lámpák felerősítésével egészen a hangszóróig.
1: Igen.
0: Ott azon a háztetőn azok a hullámok, a hanghullámok, amiket bemutatnak ilyen...
2: Azok az elektromos hullámok, amiknek a villanását itt látjuk, igen.
1: Legalább látja most már a hullámoknak az alakját, azok valóban olyan alakulnak. Itt nagyon szellemesen lehet követni az erős áramnak az útját, aztán a rádió hullámoknak, és még a beszéd hullámoknak is az útját. És ottan mit gondol, mi az a villódzó fény a lámpák belsejében?
2: Ez a villódzó fény, ez az elektromos emisszió, az elektronoknak az áramlása a rácson keresztül.
1: Na igen, Nagyászontól kérdeztem, és kolléga úr felelt, hiszen tudtam, hogy tudja. Most mi van még itt érdekes?
0: Elhalványodott az a szál, az mit jelent?
1: Na igen, tényleg halvány lett a villódzószál, majd baj van.
2: Az elhalványozása azt jelenti, hogy a lámpának a teljesítőképessége romlik, és a lámpa kicserélésre szól.

Harlems program. Ögonen lovar en allt som direktören.

0: dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Radio Budapest, szervek hallgatóink! Rádió közvetítést adunk a fővárosi Operett Színházban. Kínre kerül Mária főhadnagy. Nagy operett három felvonásban, hat képen. Írt a Szilágyi László. Zenéjét szerzette Huszka Jenő. Karnagy Endre Endő. Rendező Tihanyi Vigyus. Mária, Szerecki Cita. Antónia, Ponti Hanna. Bálint, Sárdi János. Panni, Kismanyi. Krikli Tóbiás, Latabár Kálmán, Gyurátus, Járai Ferenc, Kossuth Lajos, Földényi László, Draskóci, Solti György, Báró Simonics, Pártos Gusztár, Brigitta, a felesége, Haraszti Miki, Herbert von Waldhausen, Fáj Béla, Görgei, Szent Iványi Béla, Benkő Őrnagy, Zordon Gyula, Biccentő Strázsamester, idősebb Latabár Árpád, Franz doktor Pataki Miklós,

mama, magát is a papát, sokkal csalogatta tám. Édes mama, magát is a papát, várta minden délután. Miért legyek hát jobb, mint maga mama, vagy más legény tán nincs is, csak a papa, na na na, édes mama, magát is

sie leben, számom a már hely. Úgy is tudom, mit akar, mit szédít a szavaival, hisz szívemben, ben, már is nagy a baj. Meghalnék én magáért, hát szeressen, hogyha ráért. Mert nékem úgy is maga kell, mit szédít a szemeivel, ha úgy sincsen szívében, számomra már hely.

Nekem úgy is maga kell, mit szédít a szemeivel, ha úgy sincsen szívében, számomra már hely. Úgy is tudom, mit akar, mit szédít a szavaival, hisz szívemben, ben, már is nagy a baj. Meghalnék én magáért, hát szeressen, hogyha ráér. Mert nekem úgy is maga kell, mit szédít a szemeivel, ha úgy sincsen szívében, számomra már hely.

hamar, mert már a húsomba mar. Ez volt a vesztünk mind, a kettőnk veszte. E csillagos, mély, forró május este, mert ahogy ott

Es lett å være min og etter beste. Og lærken gikk befor og går.

0: Lakner Arthur konferál.
1: Jó estét kívánok, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim. Már megint itt vagyok, mert a múlt héten is itt voltam, csak hogy úgy mondjam, nem jutottam szóhoz.

Valam szép menyecske, kecske, kecske, mézre, ilyenkor érik ott a jó barát. Lerepülünk, mint a fecske, kecske, kecske, mézre, a hemgyűz bánya kánya, hát itthon marad. Ugye goma kecske méten nem hiába hentögnek, hogy a barát nagyon ízlik minden okos embernek. Gyere velem szép menyecske, kecske, kecske, mézre, ilyenkor érik ott a jó barát.

gyere velem szépen, ecske, kecske, kecske, mézre. Ilyenkor érik ott a jó barát. Lerepülünk, mint a fecske, kecske, kecske, mézre. Ha nem gyűjt bánya, kánya, hát itt marad. Ugye, kom a kecske, mézre, nem hiába hentegnek, hogy a barát.

No to rojtoni zeami színáljod, most próbálod, így rindáljod, és ha ez a tempó téged felőről, elkezdjük előről. A hopla hú, a legszebb tánc, mert abban mindent megtalálsz. A hopla hú, az nem nehéz, a jobb lábaddal balra lép. Fogd meg a partnered és emeld fel, vigyázz rá!

E kell, hogy érezd, hogy most is csak érted ver a szívem. Gyere ide, kicsi szeszilány, égő szám a tiéd. Minden, ami szép, a tiéd, a tiéd. Végzetem érzem, a két szemed nézem, mi ragyogó, felháborító, csókolni való.

tehát opera következik. A Rigoletto-ból az Asszony ingatag című áriát énekli Pataki Kálmán kabaraénekes, az operaház tiszteletbeli tagja helyett, a már többször előfordult kis elírás folytán Petes Ferenc.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Életéből legszebb emlék, maszkarától egy jó fénykép. Maszkarád, Szent István körút 15.

Jojo Helin, Jojo Helin, olyan szívod, mint a libanoni cédrus kertben a rózsák, akár a datolyapák. Jojo Helin, Jojo Helin, szemekig olyan titokzatos, mint tangernél a tenger, szívem oly hevesen ver. Úgy várlak, gyere, te futat, te sutat, te bolondos Helinké. Úgy várlak, ha mondta, naponta tégedet én, mert tudom, hogy szerelmes vagy belém. Jaj a Helin, jaj a Helin,

0: figyelem, itt New York. Az Amerikai Egyesült Államok szólítja a magyar népet. Ma első ízben szól hozzátok Amerika hangja. A harcban álló Amerika hangja szól hozzátok.
1: Ma és minden nap hallani fogjátok, hogy érzünk, mind gondolkozunk, és mit teszünk, hogy megnyerjük a háborút. Hallani fogjátok híreinket, úgy, amint azt mi olvassuk újságjainkban, úgy, amint azt mi hallgatjuk rádióinkon. Jót és rosszat egyaránt elmondunk, mert mi itt, a szabad Amerikában nem félünk az igazságtól, sem meghallgatni, sem kimondani azt.
0: Figyeljetek tehát, ma és minden nap ebben az időben Amerika szól.
2: Hier ist Deutschland. Der deutsche Kurzwellensender grüßt seine Hörer und Freunde in Nordamerika mit. Wir danken jedem unserer Hörer für die vielen freundlichen Briefe, die wir von Ihnen erhalten und wünschen Ihnen weiterhin guten Empfang. Der deutsche Kurzwellensender bringt Ihnen täglich die Heimat in Ihr fernes Heim. Schalten Sie sich ein, wenn das Rufzeichen ertönt, mit dem wir uns nun von Ihnen verabschieden.